0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra. Sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukósisakot. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2. típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórok örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városháza téri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisza.muz@gmail.com e-mail címen lehet. A berencei tavi polgármesterek a megoldást igénylő problémákat is jelezték a kormány képviselőinek. Személyes egyeztetésen vettek részt dr. Bögi Viktória államtitkárral a térség polgármesterei. A berencei tó körüli teendőkről, mielőbbi megoldást igénylő problémákról is beszéltek a fórumon, így a Gárdony számára különösen fontos feladatokra külön is felhívta a figyelmet a városvezető, írja Feol. Az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hack Atom, a Rosatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Írja a FEOL. Lezárult a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat nyári ciklusa. A díjátadó ünnepség 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor lesz. Helyszíne a Városháza C-szárny, az Almási Zsolt terem előtti aula. A nyári fotókban Dunaújváros fáit egészen biztosan sokféleképpen láthatjuk, most pedig kiderül, hogy mely felvételek bizonyultak a legjobbaknak, írja oldalán a város weboldala. Befejeződött a Dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázis váltással megnevezésű 13 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós és 231 millió forint állami támogatású projekt, melyet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Dunántúli Regionális Vízbű ZRT konzorciuma valósított meg. A DRV szerdai MT-nek küldött közleménye szerint a fejlesztéssel megújultak az Ercsi vízbázis felhasználásával, a kútsor bővítésével a térségben található települések Adony, Belojannisz, Besnyő, Iváncsak, Kulcs, Pusztaszabolcs és Velence ivóvízellátó rendszereinek egyes elemei, további részletek a Duna Online oldalán. A 6. és 7. osztályosok negyedszer mérhetik össze játékos formában tudásukat az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról, miközben az iskolájukat és az osztályukat is értékes nyereményekkel gazdagíthatják. Ősszel a hasznos tudáson és felejthetetlen élményeken kívül 500 000 forintos iskolai támogatást, osztálykirándulást vagy értékes sportszerutalványt is hazavihetnek azok a győztes háromfős csapatok, akik részt vesznek az Okostányér országos diáktudás próbán, amire október 22-ig lehet nevezni, innen Dunaújvárosból is. A sport, az egészséges életmód és a drogprevenció kerül a középpontba pénteken Dunaújvárosban. Szeptember 25-én a Dunaújvárosi Egyetem ad otthont az Együtt a Jövőtökért elnevezésű Fejérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A nagyszabású programot a Fejérvár megyei önkormányzat, a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság, valamint a DSC Duna Feltechnikum és Szakközépiskola szervezi. A rendezvény reggel 8 órakor kezdődik és 14 óráig tart a Dunaújvárosi Egyetemen. A program célja, hogy a fiatalok figyelmét ne pusztán a kábítószerek veszélyeire hívják fel, hanem azokra a lehetőségekre is, amelyek segíthetnek az egészségesebb életmód és a tudatos döntések kialakításában. Szombat este a Dunaújvárosi térségben is felkel az idei ősz első teliholdja. Szeptember 26-án este ismét különleges égi látványosságban lehet részünk, hiszen a telihold mellett a Szaturnusz is megfigyelhető lesz az esti égbolton. Égi kísérünk napnyugta előtt nagyjából 20 perccel kell majd fel. Keleten 18 óra 1 perckor, Budapesten 18 óra 12 perckor, a nyugati határainknál pedig 18 óra 22 perckor kerül sor a holdkeltére, írja az időkép. Rövid ideig, így egyszerre láthatjuk majd a napot a nyugati, illetve a holdat a keleti horizont felett. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Itt Fejérvár megyében is az első részletet szeptember 30-án utalják. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a Nébik pedig további hatásköröket kap. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át a Bükkön át egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Hívja fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, valamint a kéményt, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ott, ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől 1-1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatosság idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-e vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ami Maxem Levit illeti, jó híreket kaptunk, gyógyul, már jobban van, de azért a mai reggel az még Maxem-mentes reggel lesz itt a Besten, úgyhogy Levinek jobbulást, és akkor még egyszer én, White Boy, ebben a szokatlan szerepkörben ma is reggel 6 és déli 12 között, természetesen ugyanúgy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, melyek közül a Train és a Hey Soul Sister indítja az órát.
0: Best FM.

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy látok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, amit tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunától keletre még néhány futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni, figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori aszály, a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is. Alkalmi bélyeg blokkot bocsát ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motivuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A magas Tátrában 1400-1600 méteren már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és a stratégia kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. Növeli a kerékpárszállító kapacitást a MÁV szombaton, a Börzsönyring kerékpáros teljesítménytúra napján. A Budapest-Vác-Szob vonalon a szokásos járatok mellett 7 óra 40 perckor mentesítő vonat is indul a nyugati pályaudvarról Szobra. A kerékpárjegy egy útra 500 forintba kerül. Részletek a MÁV honlapján olvashatók. Újabb, befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu elkereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városháza téri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztal beszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hack Atom, a Rosatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét. a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, hogyha egyetlen jelenetet kellene felidézni az Amerikai Szépség című filmből, szerintem sokaknak a szélben pörgő nylon zacskó ugrana be, pláne akkor, amikor ezt a dalt is meghallja, mert hogy ugye ez volt a fő témája annak a filmnek, pontosabban ennek az eredetie, mert hogy abból készített 2000-ben klubhimnuszt Dave Lee, akit ismerhetünk még Joey Negroként is, meg Jakartaként is. Jön az American Dream, itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt nem mondom, hogy hazajár, de egész sokszor volt már lehetőségünk őt megtekinteni élőben kisebb fesztiválokon itt Magyarországon. Nálunk most vitathatatlanul az egyik legnagyobb slágerével, a The Real Thing-el érkezik a következő órában Lisa Stansfield. És 7 és 8 közé még egy kis gágyó is belefér a So Many Times-al.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. A belencei tavi polgármesterek a megoldást igénylő problémákat is jelezték a kormány képviselőinek. Személyes egyeztetésen vettek részt dr. Bögi Viktória államtitkárral a térség polgármesterei. A belencei tó körüli teendőkről, mielőbbi megoldást igénylő problémákról is beszéltek a fórumon, így a Gárdony számára különösen fontos feladatokra külön is felhívta a figyelmet a városvezető, írja Feol. Az oroszországi Jekatyerinburgon rendezték meg a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Itt Fejérvár megyében is az első részletet szeptember 30-án utalják. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Gigantikus nyári turnét hirdetett 2027-re a Simply Red. Nem aprózzák el, sem a stadionok, illetve a parkok méretét illetően, sem annak tekintetében, hogy kik lesznek az előzenekaraik. Londonban például 3 elképesztő fellépő fogja bemelegíteni a hangulatot. A Soul to Soul, Heather Small, az M People-ből, és a hamarosan érkező Lisa Stansfield.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma este Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája csoportmes lesz a Puskásban. Tudjuk jól, ugye, hogy ez ilyenkor mit jelent. A szokásos, szakaszos és időszakos lezárást a Puskás környékén, Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a többi, és a többi. Viszont akinek halaszthatatlan dolga van a Puskás környékén, még most gyorsan siessen, mert hogy ezek a korlátozások reggel 8-tól lépnek csak életbe.

0: A jó erős reggeli kávé mellé mi jó erős dalokkal készülünk. Pár perc múlva érkezik majd a Gágyó és a So Many Times, illetve a Danzeltől a Pump It Up. Péntek reggel van, az utolsó munkanap erre a hétre. Kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunától keletre még néhány futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája. A tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. Elindult az okostányér elnevezésű országos diáktudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. A versenyen 3 fős csapatok indulhatnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint 1 kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Ritkán látogatható raktárak és restaurátor műhelyek is megnyílnak a Kutatók éjszakáján a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol szakértői előadásokkal és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várják a közönséget. A múzeum munkatársai szeptember 25-én a délelőtti órákban elsősorban az iskolás korosztályt várják. Az esti idősávban a felnőttek és az egyetemisták előtt nyílnak meg a múzeum terei. Alkalmi bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motivuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Újabb, befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Lezárult a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat nyári ciklusa. A díjátadó ünnepség 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor lesz. Helyszíne a Városháza C-szárny, az Almási Zsolt terem előtti aula. A nyári fotókban Dunaújváros fáit egészen biztosan sokféleképpen láthatjuk. Most pedig kiderül, hogy mely felvételek bizonyultak a legjobbaknak, írja oldalán a város weboldala. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át, a Bükkön át, egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Segi őrvezető, vagy Segi parancsnok, esetleg doktor Segi? Mindegyik igaz rám. Őrvezetőként szeretne 92-ben az amerikai haditengerészettől, aztán 2007-ben egy állami kitüntetésnek köszönhetően kapta meg a tiszteletbeli parancsnok címet, 2022-ben pedig a Brown Egyetem avatta őt tiszteletbeli doktorrá, a művészetek tiszteletbeli doktorává. Jön leges-legeső kis lemeze, a Bombastic itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis Daft Punk jöhet a következő órában, 8 és 9 óra között, ami szerintem még mindig eléggé korai időpont, szóval bonyolult dalszövegekkel senkinek nem akarjuk lefárasztani az agyát. Jön az Around the World. Az órát pedig azzal a sikkénnel indítjuk, aki idén ünnepelte karrierének 30. évfordulóját. A Love on the Run jön perceken belül itt a Best FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városháza téri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztal beszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Lezárult a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat nyári ciklusa. A díjátadó ünnepség 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor lesz. Helyszíne a Városháza C-szárny, az Almási Zsolt terem előtti aula. A nyári fotókban Dunaújváros fáit egészen biztosan sokféleképpen láthatjuk. Most pedig kiderül, hogy mely felvételek bizonyultak a legjobbaknak, írja oldalán a város weboldala. Az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hack Atom, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. A belencei tavi polgármesterek a megoldást igénylő problémákat is jelezték a kormány képviselőinek. Személyes egyeztetésen vettek részt dr. Bögi Viktória államtitkárral a térség polgármesterei. A belencei tó körüli teendőkről, mielőbbi megoldást igénylő problémákról is beszéltek a fórumon, így a Gárdony számára különösen fontos feladatokra külön is felhívta a figyelmet a városvezető, írja FEOL. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Sikén idén ünnepelte karrierének 30. évfordulóját egy eléggé jó kis koncerttel. Londonban a Royal Albert Hallban nagy zenekaros kísérettel adta elő a legnagyobb általában készített dance klasszikusokat. Ugyanezzel a műsorral megy majd turnéra januárban és februárban Ausztráliában és Új-Zélandra, de előbb még nálunk jön a La Honda Runner, már is itt a Best FM.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezetes.

egyáltalán nem vonza az, hogy az AI segítségével írjon zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítesse el a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem ez a mai szeptember 25-e fogja megnyerni az év legszebb napja kitüntető címet 2026-ban. Persze szigorúan csak az időjárásra koncentrálva, mert hát 19 foknál ma nem lesz sehol melegebb. Picikét talán jó hír, hogy csapadékra és frontra ma már nem kell számítani, de tegnapról azért a szél, meg a kevéske felhő itt marad velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A Dunától keletre még néhány futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája. A tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. Elindult az okostányér elnevezésű országos diáktudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. A versenyen 3 fős csapatok indulhatnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint 1 kilónyi növényi kábítószerre és 6 gram fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Növeli a kerékpárszállító kapacitást a MÁV szombaton, a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúra napján. A Budapest-Vác-Szob vonalon a szokásos járatok mellett 7 óra 40 perckor mentesítő vonat is indul a nyugati pályaudvarról Szobra. A kerékpárjegy egy útra 500 forintba kerül. Részletek a MÁV honlapján olvashatók. Ritkán látogatható raktárak és restaurátor műhelyek is megnyílnak a kutatók éjszakáján a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol szakértői előadásokkal és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várják a közönséget. A múzeum munkatársai szeptember 25-én a délelőtti órákban elsősorban az iskolás korosztályt várják. Az esti idősávban a felnőttek és az egyetemisták előtt nyílnak meg a múzeum terei. Újabb, befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreik következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Lezárult a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat nyári ciklusa. A díjátadó ünnepség 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor lesz. Helyszíne a Városháza C-szárny, az Almási Zsolt terem előtti aula. A nyári fotókban Dunaújváros fáit egészen biztosan sokféleképpen láthatjuk. Most pedig kiderül, hogy mely felvételek bizonyultak a legjobbaknak, írja oldalán a város weboldala. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át, a Bükkön át, egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék, ízlések és pofonok, szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ha már egy C-Block Summertime-mal zártuk ezt az órát, akkor maradjunk ezen a nyári vonalon, és nyissuk egy Boys of Summer-rel a következőt. Jön Luna és DJ Sammy!

0: És ilyen nincs ott a neve előtt, hogy DJ, azért tudjuk jó, hogy ő is egy DJ, a világ egyik legjobbja. Roger Sanchez is itt lesz velünk az Another Chance-el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágas terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat...

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városháza téri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztal beszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuz@gmail.com e-mail címen lehet. Az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hack Atom, a Rosatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Írja a FEOL. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Két filmbetéttel is érkezik a következő órában itt a Best-en. Az egyiknél a filmre már annyira nem emlékszünk, nem azért, mert 98-as az alkotás, hanem azért, mert olyan mély nyomot szerintem senkiben nem hagyott a Bulworth, magyarul Nyomda Sodert című film. Viszont a betétdal a Ghetto Superstar az igen. A Best-en és Csajd Independent filméről pedig mindenki tudja, ugye, hogy a Charlie angyalaihoz készült. Ezek érkeznek nem sokára.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, 14 év börtön és 65 millió dolláros kártérítés. Ennyire ítélték Prez Michelt az ellene felhozott 10 vádpontban. Pénzmosás, választás befolyásolása és a többi. Ilyen a Ghetto Superstar.

Best of a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig vérig Brightoli a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapját.

Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag, azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Backstreet Boys Larger Than Life, hogyha maradtok velünk a következő órára is, akkor velük is lehet majd találkozni itt a Best reggelben. Ugyanez igaz George Michael-re, mármint hogyha maradtok, akkor hallhatjátok őt is, és az Amazing-et.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunától keletre még néhány futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és a stratégia kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. Növeli a kerékpárszállító kapacitást a MÁV szombaton, a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúra napján. A Budapest-Vác-Szob vonalon a szokásos járatok mellett 7 óra 40 perckor mentesítő vonat is indul a nyugati pályaudvarról Szobra. A kerékpárjegy egy útra 500 forintba kerül. Részletek a MÁV honlapján olvashatók. Újabb, befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája. A tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. Elindult az Okostányér elnevezésű országos diáktudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. A versenyen 3 fős csapatok indulhatnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu elkereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztal beszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuz@gmail.com e-mail címen lehet. az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hackathon, a Rosatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó Csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50.000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt reggel 10 óra magasságában meg lennék lepődve, hogyha már a hangbeálláson is túl lenne a Backstreet Boys, de abban biztos vagyok, hogy már legalább 2 napja ott vannak Düsseldorfban, ahol 10 koncertet fognak lenyomni a következő 2 hétben. Ma lesz az első, nálunk pedig majd a Larger Than Life érkezik a következő órában, 10 és 11 óra között itt a Besten, ezt a 60 percet az Outkast-ítja.
0: Best FM.

köszönöm a legjobb zenék, hogyha hirtelen megállítanánk embereket az utcán, hogy mondj egy lánycsapatot, valószínűleg 10 emberből 9 a Spice Girls mondaná. Ugyanez fiú csapattal, meg valószínűleg a Backstreet Boys lenne. Náluk is ők jönnek. A Spice Girls most a Stappal, aztán pár perc múlva a Backstreet Boys a Larger Than Life-en itt a Westen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágas terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Érkezik a mai utolsó óra a Best reggelben, és nekem is ez lesz az utolsó óra itt a Best reggelben, mert hétfőtől minden visszatér a rendes kerékvágásba, és megint Maxim Levi fog majd ébreszteni mindenkit 6 és 12 között, szóval visszatérünk az alapokhoz, back to basics, pont úgy, ahogy a következő órában mondja majd a Shapeshifters. És itt lesz a dal, amit mindenki csak úgy ismer, hogy az Everybody Dance-nál pedig tudjuk jól, hogy az igazi címe Gonna Make You Sweat. Érkezik 11 és dél között a CLC Music Factory is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. A szervezők tájékoztatása szerint a szűrőnapra minden az intézmény ellátási körzetéhez tartozó személyt várnak. A program célja, hogy a résztvevők egy helyen térítésmentesen vehessenek részt különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon. A kórház hangsúlyozza a megelőzés fontosságát, hiszen a rendszeres szűrések lehetőséget adhatnak arra, hogy egyes egészségügyi problémák időben felismerhetők legyenek, írja oldalán a Duna Online. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Holnap időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, hajnalban többfelé alakulhat ki pára, köd folt, hajnalban 4 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás.
4: Visszaesett a születések száma augusztusban. Drogterjesztőket fogtak el Nógrádban, Nemzetek Ligája, Ukrajna ellen lép pályára a válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Hétfőn dönthetnek több képviselő mentelmi jogáról is a parlamentben. Rendkívüli ülést kezdeményezett Bújtosó Andrea, a Tisza frakció vezetője jövő hétfőre. A legfőbb ügyészség kedden jelentette be, hogy kikéri Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is. Hétfőn szavaznak majd a Honatyák Szatmári Zoltánról is. Őt Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A Tisza frakció már jelezte, nem támogatják a jelölését. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban, a 4 terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitánya a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Még egy óra is hivatalosan is vége a mai reggelnek, és ezzel együtt a mai best reggelnek. Déli 12-től 6-ig már Majoros Rita veszi át az irányítást, és ő fogja hozni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. És ami az előttünk álló 60 percet illeti, 11 és dél között jön majd Staccato a Living It Up-pal, itt lesz a CNC Music Factory Gonna Make You Sweat-tel, Eminem és a The Real Slim Shady pedig jön már is.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a gamerek nyilván már tudják, hogy az Assassin's Creed című játékból készült már egész est és mozifilm. Most éppen a sorozaton dolgoznak, amely, ha minden igaz, akkor majd 27 év végén jelenik meg a Netflixen. Már zajlik a forgatás, éppen Rómában vannak, a rendező pedig nem más, mint az a Johan Renk, akit a 90-es években csak úgy ismertük, hogy Staccato. Ő jön a Living

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem.

Best FM a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére, hogy a cápa mesének volt külön saját betétdala is, és világsztárok kölcsönözték a karaktereknek a hangjukat, mégis hát körökkel megelőzte őket a Nemo nyomában, úgyhogy állítólag ezért nem lett második rész.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De már Majoros Ritával egészen 6-ig itt a Besten, aztán 6-kor jövök majd vissza. A Nightshift Extrában DJ Millerrel fogunk megint dancelteni mindenkit 6 és 8 óra között. Könnyen lehet, hogy ez is feltűnik majd abban a mixben. Jön a Daylight a következő órában a Groove is in the Heart-tal. És jön a nő, aki több világbajnoki döntőn volt ott, mint egykori párja, a futballista Gerard Piqué. Érkezik Shakira, Dizzy Rascal és a Lokával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. A szervezők tájékoztatása szerint a szűrőnapra minden az intézmény ellátási körzetéhez tartozó személyt várnak. A program célja, hogy a résztvevők egy helyen térítésmentesen vehessenek részt különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon. A kórház hangsúlyozza a megelőzés fontosságát, hiszen a rendszeres szűrések lehetőséget adhatnak arra, hogy egyes egészségügyi problémák időben felismerhetők legyenek, írja oldalán a Duna Online. Az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hack Atom, a Rosatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Írja a FEOL. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Itt Fejérvár megyében is az első részletet szeptember 30-án utalják. A meteorológusok szerint a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Visszaesett a születések száma augusztusban, óriás pandák költöznek Amerikába, különleges lesz az ősz első teli holdja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Két katona is meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt önkezével vetett véget életének. Egy 41 éves katona kiképzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de másnap meghalt. A tárcavezető szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Vizsgálják a halálesetek körülményeit. Panda diplomácia. Két óriás panda érkezik az Egyesült Államokba. Kína az Atlantai Állatkertnek ajánlotta fel az állatokat a kínai-amerikai panda védelmi együttműködés keretében, jelentette be Xi Jinping kínai elnök amerikai állami látogatásán. A panda pár egy évet tölt majd az USA-ban. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. A részleteket Nagyváradi László csillagásztól kérdeztük.
4: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
3: Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás pénteket, szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majra Sarita vagyok, megjöttem, jó étvágyat kívánok, és már előre is szuper hétvégét. Töltsék velem a következő néhány órát, önöket is ráhangolom erre a következő két napra. A Sixpence and the Richard-rel, Shaggy-vel, a Hooligans-szel, vagy éppen Lady Gaga-val, már indítok is a Paparazzi-val. Szép napot! Lesztek.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses pénteket. Hát itt a hétvége a nyakunkon, tényleg pár óra választ már csak el bennünket, úgyhogy töltsük együtt a napot. Szerintem ilyenkor egy kicsit mindenkinek jobb a kedve, vagy legalábbis azoknak, akik a hétvégén nem dolgoznak, és tudnak egy kicsit kikapcsolódni. Úgyhogy töltsék velem egyszerűen a következő néhány órát, és hangolódjunk a hétvégére. Egyébként akkor is tartsanak velem, ha esetleg munkával telik majd a hétvége, akkor is tartogatok egy kis kedvcsinálót mondjuk. Így Shakira érkezik hamarosan is a Loka, de jön majd a Magna Cum Laude is, jön a Delight, szóval unatkozni nem fogunk. Hamarosan napkérdésével is jelentkezem, közlekedési információkkal és mindenféle érdekességekkel. Úgyhogy Best FM ma délután is DJ Tonkával. Don't be afraid, ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan autóban hallgatják a Best FM-et, mert hogy mennek munkába, jönnek munkából, indítják a hétvégét, vagy éppen zárják a hetet. Én az utakon is ott vagyok önökkel, de nem csak autóban, hanem bármilyen közlekedési eszközön eszközben. Úgyhogy már hozom is azt, hogy Budapesten a Kerepesi úton baleset történt. Most nézem, hogy Imi írt egy üzenetet a Pillangó utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És második világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecenben, a Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Ezen a szakaszon az utat teljes szélességében lezárták, kerülni az önkormányzati utakon keresztül lehet. Baleset történt a 8-as főúton Szemenye határában, a 134-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a további útinfókat is. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Rózsa Magdi és Lótfübegi nyári zápora után visszatérünk egy kicsit a munkához. Nagyon sokan már megebédeltek, úgyhogy hát folytassuk a napot a legjobb zenékkel, és persze a dolgunkkal. Én mindenkinek minden elfoglaltságához hozom a legnagyobb kedvenceket, és közben azért nosztalgiázunk egy kicsit. Emlékeznek még a 90-es évek végére, amikor jó kis diszkós lágereket hallgattunk, és azért diszkóba is jártunk annak idején. Nem tudom, hogy egyébként manapság még mennyire vannak azok a klasszikus diszkók, szerintem azért már vagy teljesen kihalt, vagy hát még maximum egy-két ilyen retro bulinak lehetne nevezni. Na de oda akarok kiukadni, hogy akkor voltak azok az ütős lágerek, legalábbis szerintem ilyen 99-től 2002-3-ig, amire úgy igazán szívesen, nosztalgiával gondolunk vissza, akárhogy megismertük az első szerelmünket a diszkóban, vagy egy hatalmasat táncoltunk a barátokkal, barátnőkkel, olyan önfeledten és magabiztosan. Hát nekem ezt hozza a következő dal, ami 99-ből érkezik, ez pedig nem más, mint a Vandom Project és a King of My Castle, ami elsőre az önállóságról, a lendületről szól, de a háttérben Sigmund Freud egyik híres gondolata húzódik meg, hogy vajon tényleg mi vagyunk a saját elménk urai? A kérdés adott, a válasz a King of My Castle itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Karamelt hallottuk, ez volt a Használd a szívedet, mi pedig használjuk egy kicsit ki az időt arra, hogy most egy-két percig nyújtozzunk, így akár az asztal mögött is, én most pont ezt csinálom, csináljunk akár egy délutáni kávét, egy kicsit lazítsunk, meghallgatjuk egy órakor a friss híreket, mert hogy pár perc múlva is telik az első óra délutánból, utána pedig gyerünk tovább munkában, útközben, vagy akár lazítás közben. Úgyhogy itt lesz majd a Szolvév és Marsalkó Dávid dala. Valaki mondta... És aztán belecsapunk a délutánba Madonnával. Jön a music!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. A szervezők tájékoztatása szerint a szűrőnapra minden az intézmény ellátási körzetéhez tartozó személyt várnak. A program célja, hogy a résztvevők egy helyen térítésmentesen vehessenek részt különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon. A kórház hangsúlyozza a megelőzés fontosságát, hiszen a rendszeres szűrések lehetőséget adhatnak arra, hogy egyes egészségügyi problémák időben felismerhetők legyenek, írja oldalán a Duna Online. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városháza téri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztal beszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem csitulnak a harcok Ukrajnában. Vírusokkal lépnének fel a kórházi fertőzések ellen. Megkezdi szereplését a futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Villányi Eszter vagyok. Tömeges orosz dróncsapás érte az ukrán fővárost hajnalban. Kijevben legalább egy ember meghalt és 8-an megsérültek. Odesszában családi házakat ért támadás, itt is van áldozat. Zaporizsjában 2 egészségügyi intézmény kapott dróncsapást, jelezték az ukrán hatóságok. Az orosz védelmi tárca azt is közölte, hogy hadi üzemre mértek csapást Kijev térségében.
3: Közben megvannak a hivatalos eredmények az orosz parlamenti választáson. A kormányzó egységes Oroszország párt a 450 mandátumból 349-et szerzett meg, közölte a választási bizottság elnöke. További 5 párt és 4 független jelölt osztozik a maradék helyeken. A részvételi arány egyébként majdnem 60%-os volt. A kórházi fertőzések elleni küzdelemben is bevethető baktériumölő vírusokat fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. A kutatók úgynevezett bakteriofágokkal vennék fel a harcot a baktériumokkal, köztük az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal. Az egyetem szerint a fejlesztés már túlmutat az alapkutatáson, és közelít a konkrét készítmények létrehozásához. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa. Juhász Péter Pál és élettársa elzárását további 2 hónappal hosszabbította meg a bíróság, bár a védelem fellebbezett. Az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsított vádlottak tavaly május vége óta vannak letartóztatásban. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban. A 4 terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitánya a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 1 óra 4 perccel, és ahogy mondtam az előző óra végén, gyerünk tovább, hát mehet ez a péntek délután, nagy lendülettel, jó zenékkel, és hát tényleg a hétvége, úgyhogy Madonnával már hangolódunk, jön a music, előtte még B.O.B. Bruno Mars indítja az órát, jön a Nothing on You. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM,

még megismer. Best FM a legjobb zenék. Ma bosszankodunk egy kicsit, ami a nap kérdését, nap témáját illeti. Mi az az emberi viselkedés, ami azért úgy fel tudja a pumpát ingerelni bennünk, hogy finoman fogalmazzak. Szóval amitől úgy fel tud menni a pumpánkna. Ma erre vagyok kíváncsi, és kezdem is a sort. Amikor valaki képmutató, én azt valahogy nem nagyon-nagyon nehezen tudom elviselni, mondjuk így, amikor hirdet valamit, és tudod, hogy közben egyébként teljesen másként éli az életét, és mindenkinek mond valami szépet, valami jót, és közben mi tudjuk a háttérben, hogy ez egyébként egyáltalán nem így van. Úgyhogy ma délután erre vagyok kíváncsi. Szóval mi ez az emberi viselkedés, ami úgy azért egy kicsit ki tudja verni a biztosítékot nálunk? 0-20-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, csak őszintén. Nyugodtan akár fel is lehet hívni, hogyha kibosszankodnák magukat nekem a telefonba. Jöhetnek az üzenetek és a hívások is. Mellé pedig a folytatásban is természetesen a legizgalmasabb zenék jönnek. Ígértem Tupacet. Hozom az egyik nagy kedvencemet tőle, ez lesz a Changes, de a Bieber szám, majd felelevenítjük az Emergency House ikonikus dalát, jön a Dübörög a ház, most pedig Maxi Priest jó hangulatban viszi tovább a napot, csak hogy azért ne csak bosszankodjunk. Close to you a Best FM-en.

0: West FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tatabánya között megint csak szakaszosan torlódik. A külső sávon szinte csak kamionok araszolnak ma is, de újra egyre több teherautó is szabálytalanul átsorol a belső sávba. Ezzel szinte meg is bénítják a pálya forgalmát. Ezt írták a hallgatóink, és bosszankodnak is emiatt. A terelés előtt már 7-8 kilométer hosszan áll a kocsi sor, úgyhogy aki teheti, a komáromi csomópontnál az 1-es főút felé, vagy a Nagyigmánd Kocs Tatabánya útvonalon kerüljön. Aki az autópályán marad és autóval utazik, a terelésben válassza az átterelt sávot. Ez még talán egy jobb lehetőségnek tűnik. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében pedig felújítják a burkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak az autók. Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelnek mindenkit. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra, várom az infókat, és nagyon köszönöm. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kaptam egy üzenetet Balázstól és Tamástól, vagy Tomitól, hogy ők kettőkor befejezik már a munkát, jönnek értük a srácok, és pasis hétvégére mennek, úgyhogy valami rúgjunk ki a hámból slágert szeretnének kérni a következő órában, úgy induláshoz. Hát mindent megteszek. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán akkor érkezik nektek Lotfi Begi Majka és Gáspár Laci dala, Hurrikán. Legyen ilyen jó a hétvégétek, és jön majd a Maroon 5 is, és a Makes Me Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. A szervezők tájékoztatása szerint a szűrőnapra minden az intézmény ellátási körzetéhez tartozó személyt várnak. A program célja, hogy a résztvevők egy helyen térítésmentesen vehessenek részt különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon. A kórház hangsúlyozza a megelőzés fontosságát, hiszen a rendszeres szűrések lehetőséget adhatnak arra, hogy egyes egészségügyi problémák időben felismerhetők legyenek, írja oldalán a Duna Online. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Lezárult a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat nyári ciklusa. A díjátadó ünnepség 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor lesz. Helyszíne a Városháza C-szárny, az Almási Zsolt terem előtti aula. A nyári fotókban Dunaújváros fáit egészen biztosan sokféleképpen láthatjuk. Most pedig kiderül, hogy mely felvételek bizonyultak a legjobbaknak, írja oldalán a város weboldala. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át a Bükkön át egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Komolyabb ellenőrzés jöhet az akkumulátoriparban. Idén is lesz kiberbiztonsági vetélkedő. Orosz gépek miatt szálltak fel a NATO vadászrepülői. Villányi Eszter vagyok. Önálló igazgatóságot kap majd az akkumulátoripar a januárban létrejövő Országos Élő Környezetfelügyeleti Hatóságnál. Erről Gajdos László miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, a megyeiről országos szintre emelik a hatósági feladatokat annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet kapjon az ágazat ellenőrzése. Kiemelt feladat lesz majd az akkugyárak létesítésére, működésére vonatkozó szabályok és a környezetre gyakorolt hatásuk ellenőrzése. kiberbiztonsági vetélkedőt hirdet idén is a Belügyi Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az eseményt az Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampányának keretében tartják. Október 4-e évfélig várják a háromfős csapatok jelentkezését 6 területről. Pontos, hogy átlagos informatikai felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük a jelentkezőknek, tehát azok nem vehetnek részt a vetélkedőn, akik ilyen területen tanulnak vagy ilyen végzettségük van. Orosz repülők miatt riasztották a NATO vadászgépeit, a Finnöböl felett észlelték az orosz gépeket, ezért Svédország és Finnország is lépett. Ez volt az első közös megfigyelő missziója a két légierőnek. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kitörése óta nőtt a feszültség, az elmúlt időszakban is több incidens volt. Már 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. A fertőzések száma 44-re emelkedett az országban, mivel a héten további 16 megbetegedést azonosította a Holland Közegészségügyi Intézet. Azt leszögezték, hogy nincs járványveszély, mivel a vírus nem terjed emberről emberre. A nyugat-nílusi vírust a szúnyogok terjesztik, és a fertőzések 80%-ánál nem okoz tüneteket. Máskor láz, fejfájás, emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. Súlyos esetben agyhártya, agyvelőgyulladást okozhat. A legritkább esetekben halálos kimenetelű. A következő napokban sokat süt majd a nap, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, kellemes napsütéses pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, 2 óra is elmúlt 4 perccel, és ahogy ígértem, most egy kicsit felrázom mindenki péntekét. Charlie-val és Curtis-szel jön a Maradunk végig. Itt lesz majd Mika is a Grace Kelly-vel, most pedig a Blue-val indul az óra. Jön a One Love!
0: Mesztek!

Best FM a legjobb zenék. Mi az az emberi viselkedés, amit nem tűrünk, vagy ami igazán kiakaszt bennünket? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Éva azt írja, engem az arrogancia készít ki, főleg amikor valaki úgy viselkedik, mintha attól lenne több, hogy hangosabban beszél, és mindenkinél jobban tud mindent, pedig ez egyáltalán nincs így. Anna a passzív-agresszív viselkedést nem kedveli, és nem is tudja tolerálni, amikor valaki nem mondja ki, mi baja, hanem napokig szurkálódik, meg duzzog, inkább mondja meg és beszéljük meg. Hát itt most konkrétan egy kollégámra gondolok, ezt írja még. Gábor is írt, az, amikor valaki nem tud bocsánatot kérni, szerintem attól senki nem lesz kevesebb, ha azt mondja, igazad van, ezt elrontottam, és mégiscsak beszéljük meg. Hát ebben van valami, de szerintem ezt is meg kell tanulni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek is van olyan emberi viselkedés, ami akár kiakasztja önöket, vagy egyszerűen nem tudják tolerálni, akkor írják meg, nyugodtan bosszankodjanak itt a Best FM SMS számán, de hogyha esetleg felhívnának, az is teljesen rendben van. Miközben a Sound Lovers zenél itt a folytatásban, a jó kis korai 2000-es évek Eurodance sláger, Sound Lovers Runaway itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zené. Kaptam egy fővárosi infót Lacitól, hogy a Bakcsomópont után a Hegyaljó úton baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, és egy picit telítettek a város útjai, ezt írta több taxis hallgatónk is, hiszen ugye péntek délután van, sokan már befejezték már a munkát, és indul a hétvége, úgyhogy legyünk óvatosak. Két autó frontálisan karambolózott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vas-Szent Mihály között a 184-es kilométernél. Teljes szélességében le is zárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 182-es Vas-Szent Mihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a 189-es Rába Füzes csomópontban visszatérhet a pályára. A 10-es főúton Neszmély belterületén a főutcán egy autó villanyoszlopnak hajtott, a 69-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat, bárkinek van. Nagyon köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztal beszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuz@gmail.com e-mail címen lehet. Az oroszországi Jekaterinburgban rendezték meg a Global Hack Atom, a Rosatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most a Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Írja a FEOL. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Holnap időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban többfelé alakulhat ki pára, köd, folt, hajnalban 4 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már pár órája beindult a péntek délutánunk, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, itt a 93.1 Best FM-en. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, remélem jól telt a nap. Hát vártunk már erre a péntek délutánra konkrétan, hétfő hajnaltól. Jelentkezem este 6-ig jó zenékkel, a legjobbakkal, és indítja az órát a Kid Rock.
0: 93.1 Best FM.

Ez továbbra is a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Molek Csongor vagyok, üdv a hallgatóknak, akik velünk tartanak, Dunói Városból vagy a környékről, így péntek délután is. Már szeptember 25-e van, és miért nem ünnepelnénk ma is? Eufrozina a névnapos, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, Dunói Városban is a környéken. Kereken 100 éve 1926-ban Harry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. És 533 éve 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 369 éve született Tököli Imre, főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem. És 150 éve született Ódry Árpád színész, színi akadémiai tanár, rendező, színigazgató. Isten éltesse az ünneplő hallgatókat nagyon sokáig, Dunói Város és a környék. Fat Boy Slim zenéje most a Besten, és tőle szól a Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emlékszem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Magellan.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en balesetmentes kilométereket mindenkinek és jó utat, aki közlekedik Dunaújvároson belül vagy a környéken, és tudjuk jól, hogy pár szakaszon azért munkálatok miatt útszűkület érvényben van, például a Baracsi bekötő úton. A 62.121-esen a 0-as és 6-os kilométer között számítani kell útszűkületre. Végzik továbbra is a csomópont építési munkálatokat még az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, és szintén építési munkák miatt lassabb a haladás a 34-es és az 51-es kilométer között. És ugrunk egyet Kispullacháza-Izsák összekötő útra, ez az 52-03-as, itt a 11-es kilométernél még szeptember 30-áig fennakadásra számítani kell. Hogy még hol? Ha van egyéb infó, kérem jelezzék, 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk. Köszönjük szépen előre is! A Fragma felvétele következik eredetiben, nem remixben, ez a Tokes Miracle.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, Molek Csongor vagyok, üdv mindenkinek itt Dunaújvárosban és a környéken, remélem, hogy sokan a Best FM-et hallgatják. És együtt töltünk még 2 egész órát péntek délután, indítja a következő felvonás Robbie Williams a Rock DJ című slágerével.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: A Dunától keletre még néhány futózápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt tájékoztatást. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannonia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők szeptember 25-én és 26-án a Kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája. A tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. Elindult az okostányér elnevezésű országos diáktudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. A versenyen 3 fős csapatok indulhatnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Alkalmi bélyeg blokkot bocsát ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motivuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Híreink végén az időjárásról. A szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, jellemzően a Dunától keletre fordulhatnak elő futó záporok. Az északias szél több felé élénk marad, néhol erős lökések is kísérhetik. Délutánra 18-23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt pörgetjük még a hangulatot. A 93.1 Best FM-en kizárul a kedvenc slágerekkel hazai és külföldi vonalról dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és maradt még 2 egész óránk arra, hogy így péntek délután együtt szórakozzunk. Robbie Williams az első előadó, és tőle szól most a Rock DJ.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék időjárásról így közös műsorunkon belül még nem beszéltünk, kedves hallgatók. Üdv mindenkinek, én Molek Csongor vagyok, és holnap már szombat. Hát állítólag sok napsütésre számíthatunk itt a mi tájegységünkön, annyi, hogy időnként megjelennek majd a felhők, de említésre méltó csapadék ezekből a felhőkből nem nagyon várható. És a szélmozgás is a legtöbb területen mérsékelt marad. Reggel olyan 4-9 fok lesz, a délutáni csúcs pedig 18-24 fok körül alakul. Visszaesett a parlagfű pollen koncentrációja a közepes tartományba, kedves pollenallergiás hallgatók, a gombák azok tartják magukat extrém magas szinten. Tünetek közül a szemviszketés jelentkezhet, a tüsszögés, orviszketés, orfolyás, hát csak a szokásos tudják, papírzsepiből be kell tározni. Most énekel nekünk a Besten Christina Aguilera, és meghallgatjuk a Lady Marmalade című felvételt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágas terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunai Városi hallgatók, ismét a sporté a főszerep, ma is szeptember 25-én és holnap szeptember 26-án a Nagy Dunai Városi Sport Hétvég elnevezésű akciós sorozata két napon keresztül kínál mozgással, közösségélményekkel, bemutatókkal, versenyekkel és szórakoztató programokkal teli kikapcsolódást, nyilván kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A mai nap a sportág választásé, holnap pedig a sportos aktivitás.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en az utcsó óránk indul mindjárt, az utcsó közös felvonásunk, így péntek késő délután dunói városi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. A nevem Oleg Csongor, és kezdünk mindjárt a No Doubt felvételével. A sláger címe It's My Life.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: A Dunától keletre még néhány futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. A száraz talaj nehezíti az őszi vetés előkészítését. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de három hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő. 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Több mint 5 millió dollár értékű lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terror szervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki Szíriából. Újabb, befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A magas Tátrában 1400-1600 méteren már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt tájékoztatást. Híreink végén az időjárásról. A szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, jellemzően a Dunától keletre fordulhatnak elő futó záporok. Az északias szél többfelé élénk marad, néhol erős lökések is kísérhetik, délutánra 18-23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hackathon, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A Dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt maradtunk, remélem, a 93.1 Best FM-en, így péntek késő délután, lassan-lassan kora este, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Volek Csongor még egy órán keresztül, és jelentkezem mindjárt pár közlekedési infóval is. Maradjanak velünk, indítja az órát a No Doubt, és szól az It's My Life című felvételük.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan, kedves dunaújvárosi autósok. Jó utat kívánok, remélem a Best FM szól a kocsiban jelenleg. Csomópontépítési munkák miatt aktuális a lezárás az 52-17-esen. Ez Szabadszállás-Kaskantyú összekötő út, és a 4-es kilométerről van szó. És továbbra is lassabb a haladás az 52-03-ason, Kishullacháza-Izsák összekötő út 11-es kilométerénél, még a hónap végéig útszűkületre számítani kell. Ha van egyéb útinfójuk, akkor jelezhetik most is 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek, jó utat még egyszer! Will Smith zenél most, meghallgatjuk a lazulós Miami című slágerét.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, fókuszban ismét az Európai Mobilitási Hét 2026-os esemény sorozata, amely már korábban elérkezett a végéhez. Záróakkordként élménydús forgatagot szerveztek a Petőfi Ligetben még kedden. Az autómentes napon a baleset megelőzésről is oktatták a fiatalságot. A foglalkozás sorozatra kerékpárral érkezett Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester, és ő hangsúlyozta, hogy ez a program nagyon fontos része a mobilitási hétnek. Szerencsére egyre többen választanak zöld közlekedési eszközt, viszont ezzel arányosan meg is növekedett a balesetek száma. A rollerrel közlekedők elég sokszor nem kellőképpen körültekintőek, és ha már megtörtént a baj, gyorsan kell cselekedni. Ettől függetlenül mindenkit arra biztatott, hogy pattanjon két kerékre, a saját és környezetünk egészsége is meghálálja ezt. Szemléletes bemutatóban nézhették meg az iskolás gyerekek, valamint a jó szolgálati otthon ellátottjai, hogy hogyan kezelnek baleseti helyzetet a szakemberek például. A szóban forgó szimulációban Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezete és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai, valamint a Lórántfi egészségügyi tanulói vettek részt. Hogy mi hogyan zajlott, a beszámolóból kiderül a dunaújváros.com hírportálon. Beyoncé énekel most nekünk, meghallgatjuk az Irreplaceable című

93.1 West FM, a legjobb zenék. A búcsúslágerhez érkeztünk már így péntekora este, kedves hallgatók. Charles felvétele következik, ez a Would I Lie to You című sláger. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek az előző három órára leginkább, amit együtt töltöttünk, igen jó hangulatban. És hétvégén is találkozunk, holnap szombaton, délután 3-tól ismét miénk a pálya. Maradjanak a Best FM-en, és pihentető késő délutánt, kora estét kívánok. Ha bulit betervezték, akkor előre is jó szórakozást, Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városháza téri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Írja a Feol. Lezárult a Dunaújváros Fáia 4 évszakban fotópályázat nyári ciklusa. A díjátadó ünnepség 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor lesz. Helyszíne a Városháza C-szárny, az Almási Zsolt terem előtti aula. A nyári fotókban Dunaújváros fáit egészen biztosan sokféleképpen láthatjuk. Most pedig kiderül, hogy mely felvételek bizonyultak a legjobbaknak, írja oldalán a Város weboldala. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át a Bükkön át egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Holnap időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, hajnalban többfelé alakulhat ki pára, köd, folt, hajnalban 4 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Fogorvos labor CT egyre többen intézik privátban, támadás a társasházban súlyosan megsérült az MTK kapusa, sokat ígér az ősz első teli holdja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsomtörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
3: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teliholt szépen világított.
2: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha meg lenne hozzá az infrastruktúra, akkor most kiraknék egy villogó R-betűt mindegyik hangszóró jobb felső sarkába, mert hogy ismételni fogunk, ráadásul a tegnapi napot, szóval nem is kell messzire menni, DJ Miller sem ment messzire. Majd Night Shift Extra-ban megint a csütörtöki életérzést és a csütörtöki zenéket hozzuk, és azokat mixeljük. Szóval dance, akárcsak csütörtökön ma is 120 percen keresztül, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től csütörtöki rezidensünket DJ Millerrel a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift Extra.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: 160 mixet végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladatnál csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt keressétek!

0: nélkül. Ez a Night Shift Vibe-ból és a legjobb zenékkel.
1: 0655555 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is. És jöhetnek a tippek is, ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: legjobb zenék mixben.
1: Amikor ez így szokott alakulni, akkor nagyon praktikusan DJ Miller nem megy sehova. Csütörtökön bennmarad, itt alszik, hogy aztán pénteken frissen kipihenve tudja a Nácsit extrát abszolválni. Úgyhogy Imikém, a következő órában tiéd a két lemez, játszom meg a keverő, mi gyorsan helyet cserélünk, egy nagyon-nagyon picike szusszanásnyi szünet, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. A szervezők tájékoztatása szerint a szűrőnapra minden az intézmény ellátási körzetéhez tartozó személyt várnak. A program célja, hogy a résztvevők egy helyen térítésmentesen vehessenek részt különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon. A kórház hangsúlyozza a megelőzés fontosságát, hiszen a rendszeres szűrések lehetőséget adhatnak arra, hogy egyes egészségügyi problémák időben felismerhetők legyenek, írja oldalán a Duna Online. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában, írja a FEOL. Lezárult a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat nyári ciklusa. A díjátadó ünnepség 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor lesz. Helyszíne a Városháza C-szárny, az Almási Zsolt terem előtti aula. A nyári fotókban Dunaújváros fáit egészen biztosan sokféleképpen láthatjuk. Most pedig kiderül, hogy mely felvételek bizonyultak a legjobbaknak, írja oldalán a város weboldala. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át a Bükkön át egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. A meteorológusok szerint a napsütést felhő átvonulások zavarhatják, amelyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggel 7-11, délután 16-21 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Szintet lép az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában, start az ukránok ellen pályán a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanatok alatt ellenőrizhető, ki mikor vett stráda matricát Ausztriában. Este a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. 3:49-kor kezdődik a meccs, két meghatározó játékosunk, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos a jó rajt, és ehhez az kell, hogy a beugrók éljenek a lehetőséggel. Eddig mindössze kétszer játszott az együttes Ukrajnával, és mindkét találkozót megnyerte még 1992-ben. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Akkor celebration, ennyit mondhatunk a hétvégéről.
5: Abszolút, igen, ennyit mindenképpen.
4: Ennyit is, és nem többet, és ezért
5: vettem most ilyen... egyik családtagommal kapcsolatosan.
4: De aztán...
5: Sztori, ennyi,
4: vége. Többet nem? Szóval ezért vagy ilyen lazába, csak Budapest, van, meg akkor van, így egy extra is belefér. Úgyhogy akkor pont úgy, mint tegnap, ma is dance, a dances ütötök egy dances péntek, a Night Shift Extra-ban még egy órán keresztül DJ Miller van a dance-ok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: DJ Miller.
1: A Zsófit kérném szépen, az
2: a Zsófit,
1: nem?
2: Persze, Zsófit, hát az állandóan minden, a Zsófi volt, van és lesz.
1: Lesz, igen, Zsófi. Duvacsú van tudó, ugye? Küldöm minden Zsófinek, aki szeretni.
2: És jó, még sokan most is így kérik, ugye?
1: Jó, mixstart.com per DJ Miller Hun.
2: És tudja, és a Whiteboy-ért is mondjuk el, Sanyi, mert én a tiédet.
1: Mixstart.com per DJ Whiteboy, hát azt
2: nem. Valószínűleg tudom, ezt akartam kinyomni, csak nem sikerült idejében.
1: Na, és hát ugye nem elfelejteni, vasárnap pedig hát 5 éves szülinapot ünneplünk, ugye?
2: Bizonyám.
1: Bonács év 5 éves lesz, úgyhogy hát ezt majd valószínűleg ilyen szűk körben azért mi is igyekszünk így
2: hetem megünnepelni. Persze, minél szűkebb annál jobb, mármint a kör, amiben megünnepeljük nyilván.
1: Elhatárolódom én most.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Beszéltük ugye, amikor annó a Michael című mozifilm ugye bejött, és akkor volt ott egy ilyen érdekes összefonódás a Britney Spears-el, ugye, akinek már hosszú évek óta készítik elő a az életrajzi filmje, az ugyanezt a típusú jelenézet, és akkor mondták, hogy hát nem érzik, hogy ők ebbe az életrajzi moziban van még ennyi, megvárják, hogy mi lesz a Michael-lel, és akkor majd annak fényében eldöntik. Úgyhogy szerintem kapják össze magukat, mert a Michael mozi az az 1 milliárd dolláros bevétel.
2: És ugye nagyon ügyesen csinálták, vagy én mentem el az információ mellett, de én azt nem tudtam, hogy ez egy több részes movie lesz. Tehát,
1: szerintem ők, vagy a feleset ugye ők tudták, lehet, hogy nem akartuk
2: rögtön egy ilyen meglepődtem, hogy hol tartunk még a Jacko sztori végéhez képest.
1: Lehet, hogy ők is úgy voltak, hogy óvatosba megcsinálják, eddig meglátják, hogy veszi a közönség, és aztán gondolod? Van még ebbe. Hát figyelj, épesző ember nem gondolja, hogy a Jacko sztoriban ennyi volt.
2: Ugye otthoni körülmények közé, meg is vettem ilyen digitális formátumban, mert szerintem jó néhányszor meg fogom még nézni, mert szenzációsan meg van csinálva. Tehát tényleg, ahogy azt lehozta, ugye a színészigárda, meg a vágások, ez nagyon jó, szerintem zseniális. És akkor így vártam volna, ott benne olyan, és tekbe voltam, ahogy Krajcer Péter barátomon.
1: Hát figyelj, vagy ők is óvatosban nyomták, és úgy voltak, hogy meglátják, hogy akkor ezt hogy veszi a közönség, stb. Vagy hát tényleg úgy voltak, hogy azért a Michael Jackson életmű az egy eléggé sűrű és tömény, és addig, amíg tart a film, azért addig is rengeteg mindent fel kellett nekik dolgozni. Tehát, hogyha most egybe az egészet akarták volna csinálni, mennyi ez egy 5 órás mozi lett volna?
2: Igen, 3 órában nem tudták volna beleszorítani.
1: Tudja, ami még egy olyan azt mondott, hogy jó, picit hosszabb, de még megnézi az ember.
2: Kicsi szünet nélkül végig se lehet ülni egy moziban.
1: Hidratációs szünet, ugye, hogy megtanultuk a foci VB ideje alatt. Igen. Szóval, hogy simán el tudom képzelni, hogy ők is egy picit óvatosban nyomták, de hát figyelj, mindenkitől azt hallom, hogy semmi.
2: Igen.
1: Úgyhogy, és egyébként lesz most már második rész, az most már biztos, igazából most már csak a rendezőn múlik. Azt hiszem, hogy mindenki rá bólintott, tehát producerek azt mondták, itt a pénz, a főszereplő csók azt mondta, hogy áll elébe. Úgyhogy
2: innen is üzenjük nekik, hogy kapják össze magukat, és nagyon várjuk.
1: Igen.
2: Előre is köszönjük.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És akkor most egy hétben besűrítünk mindent, tehát egy csütörtök péntek egymás után, a jövő héten meg hát visszatér a standard forgatókönyv, efizárja a szeptember, tenyítod az október 1, csütörtök.
2: Azt, már de hányadszor, ezt vissza fogom nézni komolyan, mert az 5 év alatt, hogy hányszor kezdtem én hónapot, nem? Hát szerintem 5-ször legalább, de lehet, hogy több.
1: Per
2: nem
1: év.
2: Tudom. Per év.
1: Minimum. Ugye? És ja, hát is igen, és közben még aztán itt az 5.
2: visszatérő vagyok.
1: Na, akkor térjél vissza, mint a Terminátor. Jó, jövő csütörtökön, az már október lesz. Ezt meg nagyon szépen köszönjük.
2: Én is köszönöm. Hello, jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több száz új munkahely Vasban bővült az Állateledel gyár, 37 zsák ciprusmoha egy kis teherautóban. Napsütést ígér az utolsó szeptemberi hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön a Nestlé Hungária Állateledel gyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24 ezerrel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18 ezerrel gyarapodott, szintén éves összevetésben. 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Száraz és zömmel napos lesz a hétvége, íme a részletek. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás péntek estét kívánok, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát végre itt van a várva várt péntek este, indul a hétvége, indul a pihenés, indul a móka és a kacagás, na meg a legjobb zenék is, a Maroon 5 kezd, ez a Payphone.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, amit egy rossz nap szült, hiszen az Alice DJ ez egy több producerből álló társaság volt, és elméletileg úgy született maga a dal, aminek a címe Better Off Alone, hogy az egyik producert kidobta a barátnője. De hát látjátok, mi történt, meg kell találni mindig a negatívumba és a pozitívumot. Szakítás, viszont abban egy világsláger és egy klub himnusz. Megérte? Szerintem igen. Alice DJ, Better Off Alone, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyan tudnánk kifejezni a legjobban a tiszteletünket mondjuk Elvis Presley előtt? Hogyha mondjuk ilyen Elvis rajongó vagyok, akkor mit csináljak? Hát nagyjából azt, mint a Texas nevű zenekar frontembere, hogy megcsinálta ugyebár az Inner Smile című dalt, majd utána a videoklip forgatásán beöltözött Elvisnek, parókát húzott, és hát így fejezte ki azt, hogy Elvis neki a mindenem. Szerintem keményen oda tette magát. Ja, de akkor még egyszer, Texas Inner Smile, ezzel jövünk.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha most jelenleg valaki a hallgatóink közül szerelmi bánattal küzd, akkor arra kérem, hogy halkítsa le a rádiót, vagy kapcsolja ki, mert a következő dal szerintem még azt is megsiratja, aki jelenleg a örömének a csúcsán van. Hogy ki az előadó? A Hubastank, a dal címe pedig The Reason. Van mondani valója, de azért egy elég keményen szó.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 9 óra előtt pár perccel még bőven van arra idő, hogy Mac visszatérjen. Miről beszél ez a biki? Hát Mark Morrisonról és a Return of the Mac-ről.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyarok fele fordul magánorvoshoz. Egy rolleres, mobilok és szimkártyák helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jön a 11. Paradzsecki kupa. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. 5 mobilt és 4 szimkártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Előfordult már, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Visszatér a Paradzsecki kupa. Az ország minden tájáról rajthoz állnak holnap Dunaharasztiban. Vízimentők segítik a mozgáskorlátozottakat abban, hogy átélhessék a sportág nyújtotta élményeket, mondta a rádiónknak Várkonyi Bálint, a Magyar Jetski Szövetség főtitkára.
2: A jetskizés mindenkié, ezzel a mottóval indítottuk el ezt a Paradzsecki kupát, és ezt tartjuk szem előtt a szervezés minden lépésénél is, hogy lehetővé tegyük tényleg minél szélesebb körbe azoknak, akiknek a mindennapokban elérhetetlen és elképzelhetetlen, hogy ezt a sportágat kipróbálják, hogy átélhessék az élményt, és megtapasztalhassák, milyen jetski versenyzőnek lenni, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban akadályozott személyeket, gyerekeket, felnőtteket, férfiakat, nőket várunk. Azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki azt érezze, hogy bárki részese lehet ennek a sportágnak.
1: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, aki tudja nagyon jól, hogy nagyjából senki nem hallgatja jelenleg, hiszen durván negyed órája megy a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája meccs. Hajrá Magyarország, hajrá Michael Gray, jön a The Weeknd.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szeretném vázolni, hogy a következő közel 4 perc nagyjából hogy néz ki. Könnyed regi, popos refrém és a biztonság kedvéért rengeteg napsütés. Tehát nagyjából olyan lesz, mintha durván 4 percig elmennénk nyaralni, mondjuk Jamaikába, ugye? És ez nagyon jól fog esni mindenkinek. Jön Aszvád és a Shine!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy történelmi dal, egy történelmi jelentőségű dal, egy történelmet író dal, ami nem más, mint Eve és Gwen Stefani közöse, a Let Me Blow Your Mind. És hogy miért történelmi? Mert ez volt az első olyan dal, ami Grammy díjat nyert a női rap együttműködés kategóriában. Ez komolyan mondom, egy nyelvtörőnek is elmennem. Na,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha egy dalra lehet azt mondani, hogy egy tökéletes koprodukció, hát akkor a következő az, mert hogy James Morrison és Nelly Furtado hangja úgy összeolvad, mint két tenyér, és egyszerűen nem engedik egymást, hanem viszik egymást tovább a hullámhosszokon, úgy, hogy az nekünk jó legyen. Jön a Broken Strings!

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, néha-néha kevesebb, több, és ezt arra értem, hogy érkezik Sheryl Crow és az All I Wanna Do, aminek egyetlen egy az üzenetem. Egy nagyon egyszerű mondat. Csak jól akarom érezni magam. És mit ad Isten, ez Grammy-t hozott neki. Wow!
1: Ain't no country club either.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Szigorodik az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter, Strada büntetéssel operálnak a netes csalók. 1700 iskola csatlakozott a Magyar Diák Sportnapjához. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak ma a Magyar Diák Sport napjához. A Diák Sport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Szép nyugodt időnk lesz a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét is, hogyha már van válogatott meccs van, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy az első félidőnek vége, indul a második félidő, a csapatok felfrissültek, és a többi, és a többi, és a többi. Justin Timberlake kezd, ez a Like I Love You.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Just something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Itt a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a Spice Girls hozzánk, és a Viva Forever, és a csajok nagyjából úgy vannak vele, hogy amikor kicsit eltűnnek, nem szólnak róluk a híradások, akkor bedobnak egy olyat, hogy haps, lehet, hogy összeállunk egy turnéra, vagy egy koncertra, vagy csak egy egyszerű brunchra, aztán a végén, az utolsó pillanatban soha nem lesz semmi, mert valaki megsértődik a másikra. Úgyhogy nagyjából, hogyha olyat olvastok, hogy Spice Girl koncert, felejtsétek el, nem lesz belőle soha semmi. Viszont a Viva Foreverről most itt a Best FM-en lesz.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan szituációk, amikor az ember csak hülyéskedik, mondhatni csúnya szóval ökörködik, valamit kigondol, hogy azt megcsinálja, és nagyon jól süre. Így volt ez anno a Dark Souls-szal is, amikor megcsinálták a következő dalt, Barbra Streisand. Ki gondolná, hogy egy egyszerű névvel egy világslágert lehet csinálni? Senki, de nekik sikerült. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, de főleg uraim, jelentkezzen az, aki nem dolgozna együtt nagyon, de nagyon szívesen Beyoncéval. Nem vannak a kezek, milyen érdekes, viszont mi nagyjából ezt soha nem fogjuk megélni. Sompolnak viszont annól sikerült, és létrejött a Baby Boy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, induljon ennek a csodálatos pénteknek az utolsó órája, ami szó szerint egy küszöböt jelent a hétvége előtt, és hölgyeim és uraim, ezt megünnepelve akkor jöjjön Martin Solveig, és tőle a Rockin' Music. Na, akkor gyerünk!
1: Ez a Night Shift,

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 10 fokra ébredünk, 22 lesz napközben, az nem rossz, lesz egy-két felhő az égen, de alapvetően nagyjából csak a napsütés várható, szél nem lesz, front nem lesz, úgyhogy aki csak teheti, ilyen kellemes őszi délutánon valaha el kell majd menni. Jó, valóban irány ki a szabadba. És közben persze hallgassátok a Best FM-et, hiszen a legjobb zenék nálunk szólnak, most például jön a Depeche Mode, ez az It's No Good!

Eszterfem a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm Niki Bogyónak, hogy megírta nekem, hogy a névnapok kimaradtak, úgyhogy már pótolom is. Köszi szépen, Niki. Na kérem szépen, holnap Justina névnapja van, viszont a biztonság kedvéért még érdemes lesz felköszönteni a Cipriánokat, a Damosokat, a Deményeket, a Demjéneket és a biztonság kedvéért a Kozmákat és az Ősépeket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne abbozz, holnap reggel köszönj fel, így vagy úgy. Most pedig hallgass meg Lenny Kravitzet, hiszen jön a The Chamber.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik nálunk az isteni Kylie Minogue, ez a Zone a Night Like This.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pít, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este találkozunk, addig is ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.